0: que deben ser largas, y confusas. Descartos, despedidos, sobre todo. Se suelen enumerar cosas que se quisieron hacer, nunca sucedieron, simplemente unos sentimientos desplegados en líneas, y líneas de un efervescente tecleo doloroso.
1: Nunca sucedieron, simplemente sentimientos desplegados en líneas.
2: Ich hoffe, wir werden es noch erleben, dass alle Krisen überstanden sind und wir in einer friedlichen Welt leben, wo alle Menschen happy sind, leben, wo alle
3: que la démocratie française est en train de se réformer et j'espère qu'elle aboutira à un système plus centré sur la volonté du peuple.
4: 未来は私の未来は私たちの現在は私の現在に生きるというのが私の信条です。
5: Kada razmišljam o budućnosti,
6: obično želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantni jedni prema drugima i da živimo u mir.
5: U svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
7: Irkçılığa karşı savaşacağım.
8: Geçmiş şimdi gelecek.
7: Son kek dilimi için savaşacağım. Kedileri severim.
8: Gelecek anılarımızda.
7: Yalnız kalmaktan keyif.
8: Geçmişimiz ise gelecek sadece bir tahmin.
7: Asla bilemez. Sihire inanıyorum.
9: Gelecekte sevdiğim herkesin ve her şeyin ölmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
10: Μιλάνε δύο ρίζες και η μία ρωτάει την άλλη.
11: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας.
10: Και η άλλη λέει,
11: αυτή τη στιγμή, η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
10: Είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά.
12: τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
13: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
14: Pojawiam się w relaksie w tej sytuacji, ale to z jego zatmak wolno nam to mi trwać. A właśnie na dziewiątą, to tak jest, czuł mi nam najłatwiej. Mam tak sami jeszcze po szczelotą, bo to mieli atemberi na tej wanie. Mindenamit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnénk kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletet emberek iránt.
13: Nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
15: Future Voices.
16: Zukunft Musik.
17: Meine Wunschgesellschaft sollte ohne Diskriminierung und Rassismus sein. Und wenn es passiert, sollte eine harte Strafe aufgestellt werden. Außerdem sollten bessere Politiker die Welt führen. Beispielsweise können welche die Wirkung der Menschen und der Erde helfen. Die Erde sollte besser ganz schwarz sein. Also mehr Gesetze, wieder nur.
18: Man sollte noch mehr verhindern, dass Tiere überhaupt aussterben, also mehr Freiraum für die Tiere. Ehrenamtliche Menschen sollten respektiert werden und auch eine Spende bekommen.
19: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
20: When prompted to think about the future or to speak on the subject,
19: perché quando penso
20: I would have to say that well, it's easy. I think the easy position and the understandable position is to look at the future and think about how bleak it seems, how much doom and disaster and depression seems to be coming our way. I only think that is not all that intentional in the sense that I never have lots of time and I think it's manufactured.